0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hola! Van ott valaki?
3: Itt a Baywatch, mi a vészhelyzet, vétel?
2: Ayuda, por favor! Mis amigas y yo estamos en un yate! Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
3: Mi a pontos helyük, vétel?
2: Gringa! A pontos helyünk az óceánriban! Estupida! No siento mi cara!
4: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a Vébrára, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
5: Várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, mi a 1073-as?
6: Tűz!
5: Mármint az óceánon!
6: Elkezdhetnél tanulni!
5: Ja, tudom, vettem! Megyek! Ott Ali!
4: Hol van most? Vedd át a gázt!
5: Az lehetetlen!
4: Húj át a hónom alatt és vedd át ezt a szájba vert gázt!
1: Egy filmzene most a Best FM-en!
5: Azt a durva!

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a debreceni egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, ön nem szívesen tevékenykedik a háttérben, szüksége van a látványos sikerekre és az elismerésre, bármilyen nehéz is, most mégis az lesz a feladata, hogy valakit önzetlenül szolgáljon. Bika, ha nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretné, azon nem segít a fokozott aktivitás, ellenkezőleg célra vezetőbb a megfontoltság. Ikrek, a türelem és a szorgos munka lassan meghozza a kívánt eredményt. Ha az üzleti életben tevékenykedik, akkor talán elmondható, hogy a hóelei erőfeszítései nem sokára sikert hozhatnak. Rák, alkalma nyílhat arra, hogy felelősségteljes véleményt mondjon egy családi ügyben. Ha valamiről határozniuk kell, az ön bölcs látásmódja sokat segít a többieknek a döntés meghozatalánál. Oroszlán, keresi a dolgok mélyebb értelmét, önszívesen elmélkedik, ez megóvhatja a tévedésektől, jól lehet az objektív tények mostanában kevésbé érdeklik. Szűz, nagy vonalúság és hatalomvágy jellemzi önt, nagy erőbedobással indul a napnak, de valami közbe jön, ami megtöri a lelkesedését. Ma jellemezze önt a türelem és a megértés. Mérleg, gondolkodjon el a következő tanácson. Becsüld a barátokat, mintha választott családod tagjai lennének, és becsüld meg a családodat, amiképp a legkedvesebb barátaiddal tennéd. Skorpió, a munkát még a hétvégén sem képes letenni, ha nincs hivatalos teendője, akkor a ház körül vagy a konyhában tüsténkedik, szívesen főz és örömét leli a családtagok jól tartásában. Nyilas. A nyilasra jellemző, hogy jól alkalmazkodik a körülményekhez, de fontos a számára, hogy maga körül tudhassa a szeretteit, ha ma nem lehet a családjával, nem is érzi jól magát. Vak. Itt az ideje megtenni az első lépéseket az álmok valóra váltása felé, jó hasznát veheti a műveltségének és az álhatatosságának. Vízöntő. A hétvégén minden úgy mehet, mint a karikacsapás, amit eltervez, az többé-kevésbé megvalósul. Malak, ha vannak gyermekei, azok nevelésénél ne ragaszkodjon régi módszerekhez, mert nem célra vezetők, válassza a változást, úgy elnyerheti a fiatalok bizalmát, és még a tekintélye is megnő.

0: Ja, my name is Victor.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A szűk és nedves utcán mentem, mikor megérintett a szél. Érintése kemény volt, de nem sértő. Erős rokon érinti így az embert. Fölnéztem és csodálkoztam. A tenger szagát éreztem, és a havas csúcsok fanyarízét. A végtelenséget éreztem és a semmit, s valami fönségeset is, hogy ember vagyok, s közöm van a szélhez, a tengerekhez, a hegycsúcsokhoz és a megsemmisüléshez.

0: 0630 30 30 104. A vasárnap reggelben Bogitól itt kaptam az üzenetet, hogy Böszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, ő pont most jött el mellettük, csak óvatosan, figyelmesen. Egyébként, ahogy én is jöttem befelé Debrecenbe, én is találkoztam velük, úgyhogy meg tudom erősíteni ezt az információt.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: És május 10-én nem felejtjük el a névnaposokat köszönteni. Ma például a pálmák, az árminok és a mirák is ünnepelnek, úgyhogy szívből köszöntjük a névnaposokat.
2: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
3: Köszöntjük Pálma nevű hallgatóinkat! A pálma női név, újabb keletű névadás a pálma növény nevéből. Egyik jeles képviselője névnek Gyimesi Pálma színésznő a Vígszínház társulatából, a másik Ön kedves Pálma, aki most a rádiót hallgat.

0: Köszöntjük Ármin nevű hallgatóinkat! Az Ármin férfi név valójában Árminusnak a keruszkok fejedelmének nevéből ered. Egyik jeles képviselője a névnek Vámbéri Ármin orientalista, a másik ön kedves Ármin, aki a rádiót hallgatja.
1: És mivel még így a reggeli óránkban nem osztogatunk ajándékot, nyereményt, még bőven van idő arra, hogy nevezzék az ünnepelteket, akár névnapos, akár házassági évfordulós, akár születésnapos a www.bestfmdebrecen.hu oldalon. Akár a következő dal közben is, 10 perc múlva 9 óra.

0: 9 óra múlt 2 perccel, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek. Előtte viszont még egy fontos útinfo, Böszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök. Ott trafira lehet számítani, Böszörményben pedig továbbra is tart ugye a Mihály napi nagyvásár. A Böszörmény út ugye teljes szélességében le van zárva, forgalomkorlátozásokra, útterelésekre kell számítani, csak figyelmesen a megváltozott útviszonyok szerint közlekedjünk.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Bruno Mars pedig a hírek után zenél nekünk.

0: feladatlal megyünk tovább. Mindjárt.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: A tegnapi nap belpolitikai fontos eseménye, hogy megalakult Magyarország új országgyűlése. Az alakuló ülésen a képviselők letették az esküjüket, és megválasztották a parlament tisztségviselőit. Hivatalosan is kezdetét vette ezzel az új parlamenti ciklus. Én pedig játszom a zenei kedvenceket 9 óra után is itt a Best FM-en.

rimát. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: Zsuli is a Puszi Nyuszi, amikor ilyen kis kedves, vidám dolgokat hallunk a reggelben, akkor szerintem még a kedvünk is sokkal-sokkal jobb lesz. Na de most a folytatásban szeretnék segíteni egy hallgatónknak. MS-re telefonált, hogy elszökött tőlük a kutyusuk, és hát soha nem fordult még ilyen elő, most először, de sehol sem találják. Mesélj nekünk, MS-e, egy kicsit róla.
1: Van benne chip természetesen, igazából, viszont nincs rajta nyakör, mert hát otthoni kutya, hatalmas területe van, csak valahogy a kiskapu kinyílt, kinyitotta, és kiszökött, ami igazából még nem fordult elő soha. Uh-huh. Egyébként egy öreg kutyus igazából, tehát, hogy már a fofia kicsit őszül, és egyébként beteg is.
0: Milyen névre hallgat?
1: Marci.
0: Tehát Marci egy magyar vizsla, a határútról tűnt el, egy kicsit öregebb, sajnos beteg is, úgyhogy mindenféleképpen otthon lenne a helye, hogyha valaki esetleg látta, befogta, mert egyébként nagyon kedves kutyusról van szó, tehát simán oda megy az emberhez, akkor mindenféleképpen telefonáljon nekünk, hogy MS-nek el tudja mondani, Marci jelenleg hol található. 500-540, itt lehet nekem csörögni, vagy írhatnak is 30-as 933-1046. Ez pedig már a Walk With Me a folytatásban.

Debrecen zenei kedvencei szólnak így a vasárnap reggelben, míg egyelőre a reggelben nem sokára átlépünk majd a Best délelőtbe, de így május 10-én ma ugye a madarak és a fák világnapját ünnepeljük, és ez egy nap, ami emlékeztet minket arra, hogy a természet az nem egy háttérzaj az életünkben, hanem ez maga az élet, főleg így tavasszal, amikor ugye újra éled a természet, újjászületés van, a madarak csicseregnek, és hát tényleg érezzük azt, hogy ez maga az élet. Egy fa árnyéka, egy madár reggeli dala, ez sokkal többet segít nekünk, vagy gyógyít minket, mint hinnénk. Vigyázzunk rájuk, mert nélkülük sokkal csendesebb és szegényebb lenne a világ. És ugye minden évben a debreceni villamosok csicseregnek a madarak és a fák napján, szóval a mai napon is valamennyi villamoson madárhangok köszöntik az utasokat, a csicsergő villamosok TFT kijelzőin pedig madarakat bemutató videókat is láthatnak majd az utazók.

Azon Zivárdala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on május 10-én. Ugye említettem, hogy több világnap is van ma, és van egy fontos világnap, ami mellett nem szabad elmennünk, ugyanis május 10-én a mentők napját ünnepeljük. Egy napot, amikor megállunk egy pillanatra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik nagyon sokszor a legnehezebb percekben érkeznek meg hozzánk. Akkor, amikor baj van, amikor pánik van, amikor fájdalom van, bizonytalanság tölti meg a pillanatokat. A mentők szerintem bátran kijelenthetem, hogy azok, akik nyugalmat és reményt, segítséget hoznak mindannyiunk számára. És szerintem nagyon sok mindenki hasonlóan gondolkodik, mint én, amikor a sziréna hangját meghallja, akkor sokszor feszültséggel vagyunk tele. Nekik azonban ez a mindennapok része. Életek múlnak a gyors döntéseken, a szakmai tudáson, az emberségen és persze a kitartáson is. A mentők azok, akik éjjel-nappal, ünnepnapokon, hajnalban készen állnak arra, hogy ismeretlen embereknek induljanak útnak, segítsenek. Sokszor olyan helyzetekbe érkeznek, ahol nem csak testi sérüléseket, hanem félelmeket, kétségbeesést, meg emberi tragédiákat kell kezelniük. Szóval én azt gondolom, hogy a mentők munkája nem csak egy hivatás, hanem óriási lelki teher és felelősség is. Mégis ők újra és újra szolgálatba állnak, mert tudják, hogy valakinek szükség van rájuk. Egy megnyugtató szó, egy biztos kéz, egy időben megkezdett ellátás. A mentők napja tehát nem csak ünnep, hanem egy emlékeztető is arra, hogy vannak emberek, akik mások életéért dolgoznak. Gyakran csendben, elismerés nélkül, de hatalmas szívvel. Én azt gondolom, hogy az elismerés a mai naptól kezdve nem fog elmaradni.

0: Jensen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig velem.
3: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a De Hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
3: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a debreceni egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a De Hír portál. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
5: És még egy nagyon fontos hazai közéleti eseményre azért érdemes kitérni így a hírek végén. Tegnap megalakult Magyarország új országgyűlése. Az alakuló ülésen a képviselők letették az esküjüket, megválasztották a parlament vezetését, valamint az új miniszterelnök is hivatalba lépett Magyar Péter személyében, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette az új parlamenti ciklus. Az ünnepélyes ülés után pedig a Kossuth téren egy hatalmas nagy, hát mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen mini fesztivál kerekedett. Erről árulkodnak a social médiában megjelent videók is. Én pedig játszom továbbra is a zenei kedvenceket, most már a Best FM délelőttjében Jennifer Lopez, I Ain't Your Mama a folytatásban itt a 104.6-on.
2: A hírek

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Ami nem sikerül.

Teddy Sims dala után is játszom a zenei kedvenceket itt a Best délelőttben, és ugye már a világnapokról volt szó. Egyet viszont még nem említettem, ami szintén szerintem nagyon-nagyon fontos. Magyarországon a szívférgesség napjára is felhívják május 10-én a figyelmet. Ugye ez súlyos, szúnyogok által terjesztett betegség, ami elsősorban a kutyusokat veszélyezteti, de a macskáknál is előfordulhat. Ugye a paraziták az állatok szívében és tüdejéhez kapcsolódó erekben telepednek meg, és hosszú-hosszú ideig akár tünetmentesen is jelen tudnak lenni, miközben hát sajnos igen komoly károkat okoznak a szervezetben. Sokszor csak akkor veszük észre, amikor baj van, hogy a kedvencünk sokkal fáradékonyabb, köhögni kezd, nehezebben mozog, vagy romlik az általános állapota. Pedig ugye a szívférgesség az megelőzhető, mert a rendszeres állatorvosi szűrés, a megfelelő szúnyog elleni védelem, valamint a megelőző készítmények alkalmazása az életeket menthet. Sokat tehetünk gazdiként, hogyha figyelünk a kedvenceink egészségére, kérjünk tanácsokat az állatorvostól, és persze ne várjuk meg, amíg megjelennek ezek a tünetek. Tehát a mai nap emlékeztessen bennünket arra, hogy a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és hogy a szeretet néha egy időben beadott kezelésben, vagy mondjuk akár egy állatorvosi vizsgálatban mutatkozik meg leginkább. Fontos, hogy figyeljünk oda a kedvenceinkre, hiszen hogyha úgy döntöttünk, hogy egy állatot tartunk, akkor a felelős állattartás az első lépés, amit tehetünk az érdekünkre.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ön nem szívesen tevékenykedik a háttérben, szüksége van a látványos sikerekre és az elismerésre, bármilyen nehéz is, most mégis az lesz a feladata, hogy valakit önzetlenül szolgáljon. Bika, ha nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretné, azon nem segít a fokozott aktivitás, ellenkezőleg célra vezetőbb a megfontoltság. Ikrek, a türelem és a szorgos munka lassan meghozza a kívánt eredményt, ha az üzleti életben tevékenykedik, akkor talán elmondható, hogy a hóelei erőfeszítései nem sokára sikert hozhatnak. Rák, alkalma nyílhat arra, hogy felelősségteljes véleményt mondjon egy családi ügyben. Ha valamiről határozniuk kell, az ön bölcs látásmódja sokat segít a többieknek a döntés meghozatalánál. Oroszlán, keresi a dolgok mélyebb értelmét, önszívesen elmélkedik, ez megóvhatja a tévedésektől, jól lehet az objektív tények mostanában kevésbé érdeklik. Szűz, nagyvonalúság és hatalomvágy jellemzi önt, nagy erőbedobással indul a napnak, de valami közbe jön, ami megtöri a lelkesedését. Ma jellemezze önt a türelem és a megértés. Mérleg, gondolkodjon el a következő tanácson. Becsüld a barátokat, mintha választott családod tagjai lennének, és becsüld meg a családodat, amiképp a legkedvesebb barátaiddal tennéd. Skorpió, a munkát még a hétvégén sem képes letenni, ha nincs hivatalos teendője, akkor a ház körül vagy a konyhában tüsténkedik, szívesen főz és örömét leli a családtagok jól tartásában. Nyilas. A nyilasra jellemző, hogy jól alkalmazkodik a körülményekhez, de fontos a számára, hogy maga körül tudhassa a szeretteit, ha ma nem lehet a családjával, nem is érzi jól magát. Bak, itt az ideje megtenni az első lépéseket az álmok valóra váltása felé, jó hasznát veheti a műveltségének és az álhatatosságának. Vízöntő. A hétvégén minden úgy mehet, mint a karikacsapás, amit eltervez, az többé-kevésbé megvalósul. Malak, ha vannak gyermekei, azok nevelésénél ne ragaszkodjon régi módszerekhez, mert nem célra vezetők, válassza a változást, úgy elnyerheti a fiatalok bizalmát, és még a tekintélye is megnő.

FM itt a 104.6-on, és ugye vannak folyam, Best FM itt a 104.6-on, a vasárnap délelőttben szólnak a zenei kedvencek, és ugye általában szoktam hozni ilyen tippeket, trükköket, praktikákat, amik jól lehetnek, el tudjuk mi is sajátítani az életünkben, és nem tudom, mennyien gondolkodtak már azon, hogy a pizsamát az hány használat után, vagy hány éjszaka után kellene kimosni. Lehet, hogy most sok mindenki így egy kicsit összetörpült, hogy húha, hát én már így nem is tudom idejét sem, hogy mikor mostam ki, vagy ki az, aki mondjuk minden este másikat vesz fel, kíváncsi lennék erre. És hát most itt teljesen mindegy, hogy a pizsama ténylegesen egy pizsama alsó-felső, vagy csak egy póló, vagy csak egy boxer, vagy bármi. A lényeg az, hogy amit pizsamának hívunk, azt hányszor mossuk ki. Nos, hát az az általános javaslat, hogy a pizsamát nagyjából 3-4 éjszaka után kell kimosni, vagy hát legalábbis érdemes. Ez nyilván változhat az életmód és az egyén szokás miatt. Ha valaki mondjuk lefekvés előtt mindig zuhanyzik, vagy hűvös szobában alszik és alig izzad, akkor valamivel tovább tudja hordani ugyanazt a darabot. És nem csak az számít, hogy mondjuk hát mennyire szagos az a bizonyos ruhadarab, attól még, hogy egy pizsama nem tűnik koszosnak, vagy nem kellemetlen a szaga, még lehet rajta jelentős mennyiségű baktérium. Érzékeny bőr esetén, ekcémára hajlamosoknál, allergiásoknál, vagy nagyon pattanásos bőr esetén a ritkábban mosott hálóruha bizonyos esetekben irritációt vagy bőr problémákat is okozhat, úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni.

0: Mi is Raúl és Horváth Tamás közöse után itt vagyunk ebben a gyönyörű napsütéses időben, szép tavaszi napon, május 10-én, és hát természetesen köszöntjük a születésnaposokat. Sokan vannak, úgyhogy kezdem is. Kincses Barbarát szeretné meglepni Adrien, Zoé és Levi. A barátságuk körülbelül másfél éve indult a gyerekek barátságából fakadóan, de nagyon örülök, hogy összehozott minket a sors. Bartabán Marcel is ünnepel, Marci Oviba jár, Sűni csoportos, a jele pedig a zászló igazi tornádó, és egyben egy szeretett gombóc, 5 éves lett a mai napon. Zajdó Zsoltot a kolléganője nevezte, és azt írta nekünk róla, hogy az életet meg kell élni, nem csak élni benne. Ezt valószínűleg ő nagyon jól tudja abszolválni. Boldog születésnapot, ügyvéd úr! Jenei Módos Nikolett is ünnepel, ezt a születésnapot már 2-vel többen, mert 2 kis csöpség választotta anyukájának, Nikit, akik épp 6 hónaposak. Istenéltessen téged is! Tóth Imre is ünnepel, a családja szeretné meglepni, Király János pedig 1 éves lett, Mezei Tibornét pedig a férje köszönti, 54 éve élnek boldog házasságban a szeretett férjével. Juhász Konrádot a családja köszöntik, aztán Csörgő Józsefet a felesége és a gyerekei, valamint az unokája. Szilágyiné Horváth Reginát 2 is nevezték, Vivi és Soja, valamint Orsi és Vivi. Boldog születésnapot kívánunk. Nagyon sajnáljuk, hogy itt hagytál minket egyedül a csekőben. Akkor te a cukrászdában dolgoztál velük együtt. Szeretünk, hiányzol nagyon, legyen szuper napot, sok puszi. Katonka Gábor Bertalan is ünnepel, 1 éves lett a mai napon, és Sóvágó Imrét is köszöntjük szívből, aki saját magát nevezte. Ő azt írta, hogy nincs senkie, aki tudná köszönteni, vagy esetleg meglepne. Itt szerencsét próbál, hát ha sikerül. Kedves Imre, az esély megvan rá, de én szívből kívánok neked nagyon sok boldog születésnapot. Na nézzük, hogy ki lesz az, aki elviszi a kis angyal cukrászda tortáját. Már hívom is a nyertest.
1: Tessék,
0: hát kedves Heni, szia, szép reggelt ebben a gyönyörű napsütéses köszönöm. Időben.
1: Igen, nagyon szép.
0: Igen, és hát ez a nap, ez ma érted is ragyog.
1: Így van.
0: Ugye? Na mivel? Így van, mivel készültél a mai napon, vagy készült a család valamivel?
1: Hát még csak élvezzük a napsütéses időt.

0: tortád esetleg van már?
1: Nincsen.
0: Komolyan? Mert szerinted a család nem gondoskodott arról,
1: hát
0: hogy...
1: Hát most már sejtem, hogy gondoskodott, vagy gondolt rám.
0: Aha. Viszont az kérdéses volt egészen eddig a pillanatig, hogy vajon sikerül-e nekik az, amit ők elterveztek.
1: Így van, de remélem akkor igen.
0: Hát mivel telefonálunk, ezért igen. Én azt gondolom, hogy lesz tortád. Nem is akármilyen.
1: Uha.
0: Na mit gondolsz, hogy én honnan telefonálhatok neked?
1: A rádióból.
0: És melyik Debrecen kedvenc rádió?
1: Best FM-ből.
0: A Best FM-ből. Isten éltessen, Henny, nagyon-nagyon sokáig.
1: Nagyon köszönöm.
0: A szüleid írtak nekem, képzeld el, fel is olvasom az üzenetet, jó? Szeretettel köszöntjük lányunkat, kívánunk neki minden szépet, jót, örömet. Nagyon gondoskodó édesanya, süt, főz, takarít, amivel a gyerekei meghálálnak. Három lánya egyetemista, a fia pedig most megy középiskolába, és hát a nagy család szívesen elfogyasztaná a nyereménytortát. A férjével így összesen hatan ünnepelnek.
1: Igen.
0: Na hát, kedves Henny, így van a Best FM rádiótól. Szia, Morvai Szűcsenikő vagyok, és hát Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Elviszel tőlünk egy tortát, ez teljesen egyértelmű. A Kisangyal cukrászda tortája, aminek most a fantázia neve az 1848 torta. Kávé és rumos csokis meggyes tortáról van szó.
1: Finom.
0: Úgyhogy Isten éltessen sokáig. Remélem, hogy sikerült a meglepetés.
1: Sikerült, és köszönöm szépen még egyszer.
0: Nagyon örülök neki. Legyen szuper napod, jó ünneplés, szia!
1: Köszönjük szépen!

0: zenék változatosan. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Köszönöm, és a hírek végére még egy nagyon fontos belpolitikai pillanat maradt, hogy tegnap megalakult Magyarország új országgyűlése, és az eskütételt követően hivatalosan is elindult az új parlamenti ciklus. Én pedig az aktuális zenei kedvenceket játszom, a mikrofonnál változatlanul Morvai Szűcsenikő. A hírek után

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM délelőttjében a 104.6-on, és hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kóstoltak már különleges kávékat. Én korábban említettem már, a tegnapi napon is beszéltem erről, például ugye a mi levendulás kávénkat is, amit az Illatok házában tudtunk egyébként elfogyasztani, Tihanyban egészen pontosan, és ott egy ilyen vezetett túrán vettünk részt, ahol Bittera Gyula életével is megismerkedhettünk, és egyébként nagyon sok mindenki nem tudja, hogy pontosan ki ő, és hogy mit is alapított. Egyébként a három terem kiállítás anyaga bemutatja a tihanyi levendula történetét, valamint a meghonosítóját egészen pontosan, tehát dr. Bittera Gyula életét, aki a hazai illóolajipar megteremtőjeként világhírnevet szerzett a tihanyi levendula számára. Egyébként egy igazi időutazáson ismerkedhettünk meg, és a látogatók akár betekintést nyerhetnek a szappanok, a pezsgőtablettánk és az illatosító készítésébe is. Tehát mindent láthattunk, mindent megillatozhattunk. Tényleg ott, amilyen illatok terjengtek, és amilyen folyamatokat láttunk, például a szappan készítés folyamatát is. Hát egészen elképesztő volt, és magáról ugye Bittera Gyura életéről is, hogy erről igazából sok mindent nem tudunk szerintem mi magyarok. Nyilván akik ott Tihany környékén élnek, sem feltétlenül, hiszen pont ez volt a bemutató lényege, hogy nagyon sok mindenki nem tudja, hogy pontosan hogyan alakult és miként alakult. Szóval tényleg egy igazi időutazással egybekötve voltunk ezen egy ingyenes interaktív kiállításon Tihany szívében. Szóval, hogyha valaki esetleg arra jár, vagy tervezi a nyári időszakban, akkor semmiféleképpen ne hagyja ki az Illatok házát. Én pedig a folytatásban is játszom a zenei kedvenceket itt a délelőttben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
12: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on, és ugye a levenduláról volt szó, erről beszéltünk is, a tihanyi levenduláról egészen pontosan. Például a Balaton környéke mindig levendulába borul. De mire is jó egyébként, és hogy mire tudjuk felhasználni? Hát nyugtató, stresszoldó hatású, alvássegítő, sőt még görcsoldó is. Egészen szuper teába, illóolajként párologtatva, vagy akár a fürdővízbe téve segíthet a szorongás csökkentésében, meg az illóolaj segíthet enyhíteni az elalvási nehézségeket. És mi most egyébként itt az illatok házában, amikor voltunk, akkor ott vásároltunk egy ilyen levendula vizet, ami nagyon-nagyon jó például bőr problémákra, arcra, testre, és tényleg azt éreztem, hogy ahogy befújtam vele a kezem, először egy ilyen nagyon furcsa, erős illata volt, aztán ez így elpárolgott, és a kezem, ez ilyen brutálisan puha maradt. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon jó, már első pár használat után is, és ezt most mindenféle reklámmentesen mondom, hogy nagyon-nagyon jó a levendulának a bőrre kifejtett hatása. Érdemes kipróbálni. How deep is your love? Calvin Harris érkezik a folytatásban.

0: László dala után most már lassan, de biztosan hangolódunk a déli kívánság műsorra, úgyhogy ezzel kapcsolatban jöhetnek nekem a zenei kérések 500-540 vagy 39-33-104-6, de előtte még a névnaposokat vagy a házassági évfordulósokat szeretném meglepni, úgyhogy sorsolunk már is.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyertesünk nem más, mint Szilágyi Ármin, aki 4 éves kisfiú, imádja a bogarakat, meg a dínókat, a kedvenc meséje a Szonika sündisznó. Hát ilyen szonikos süteménnyel nem igazán tudok szolgálni, viszont a Melancs cukrászdába szerintem ő is örömmel fog ellátogatni majd a délutáni órákba, ugyanis Ármin a szerencsés nyertesünk. Páros nyeremény, egy szelet sütemény, egy finom üdítő, vagy anyának egy cappuccino, esetleg apának, és meg is van a délutáni program is, tanítessen!

0: Megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
3: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
5: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
6: Célállomás
7: Debrecen.
6: Pozíció
7: 104,6 MHz.

Anita írt nekem a 39-33-104-6-ra. Szia Enikő, a holnapi leltárra készülünk elő, ezért szeretnénk valami klassz magyar zenét kérni a Jó Szomszéd dolgozói. Na hát akkor Anita, jó munkát nektek, köszi, hogy minket hallgattok, és akkor érkezik Dash és Young Fly közöse, remélem, hogy ez tökéletesen megfelel. Aztán a pihenésre felejtsétek el. Bella,

0: Manna FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Halló, szia, Máté vagyok. Éppen csináljuk a építkezést, és a brigádnak szeretnék egy jó zenét küldeni. Mondjuk a bikinitől, úgyis itt leszünk.
2: Oké, rendben, jó munkát nektek!
1: Köszönjük szépen!

Írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy szeretne egy dalt Volmár és Szikora Robi közösét, a Balatoni lányt, méghozzá az ő párjának, Mónikának, akivel egyébként 3 éve alkotnak egy párt, és az első randiuk a Balaton partján volt. Úgyhogy ez a dal mindenféleképpen tökéletesen illeszkedik hozzájuk. Csillagok

Közben írt nekem Feri, hogy szeretne egy Snoop Dogg dalt meghallgatni, úgyhogy mindjárt ezt játszom. De előtte még Billie Eilish zenél nekünk a folytatásban egy születésnaposnak, ugyanis Kovács Léna ma ünnepel, és az egész család szeretné meglepni. A tortát nem sikerült elvinni, de pont tökéletes alkalom a déli kívánságműsor, hogy meglepjük az ünnepelteket.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a De Hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes

0: engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
1: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
0: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
2: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
3: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
3: Hívja az 500

0: szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Szokottam Debrecen itt a 104.6-on, és mindjárt érkezik Imagine Dragons és a Thunder. Előtte viszont mi mindenféleképpen szeretném megemlíteni, hogy a Republic dal akinek szólt. Marikának, aki ma ünnepli a születésnapját, az egész család szerette volna őt meglepni. Sokan messze vannak, nem csak Pécs, Győr, hanem például nagyon sokan Németországban is élnek, és hát mindenféleképpen szerették volna őt, hogyha köszöntik a születésnapján. Egyébként a születésnapi sorsolásunkban is elhangzott az ő neve. Isten éltesse sokáig. Az Imagine Dragons dala pedig már Zolika kérése.

Debrecen zenei kedvencei egymás után a Best FM-en itt a 104.6-on. Elton John és Dua Lipa közösével érkezem a folytatásban. Zita választására is a déli kívánság műsorban mindjárt felcsendül. A Halott Pénz és a Campus Fesztivál egyik sztár fellépője Scooter is érkezik mindjárt.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: No, I can't take one more step towards you.

90 zenei kedvencei egymás után pörögtek itt a Best FM-en a 104.6-on. Kylie Minogue dalával viszont zárom most az órát, és ezzel együtt a kívánság műsort is. Jó volt együtt tölteni. Ezt a mai napot jövő héten találkozunk az Éteren keresztül. Morvai Szűcsenikő vagyok. Szuper vasárnap délután mindenkinek ebben a csodás napsütéses időben.

0: szál, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, veszpák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
9: Bárhol is vagy.
10: Bárhol is vagy.
9: Ott van veled.
1: A Best FM.
9: A Best FM.
11: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
11: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
12: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
11: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
13: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
1: A hírek után
3: indul.
14: Are you ready?
3: Az Eurotop 40. Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 39.

0: Sztárom a párom című amerikai romantikus film betétdalát hallottuk, amelyet 1999-ben mutattak be Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével. A film zenéjét Trevor Jones szerezte, emellett pedig számos előadó írt dalokat a filmhez, többek között Elvis Costello, Shania Twain vagy éppen Ronan Keating. 1969-ben ugrottunk vissza itt az Eurotop 40-ben, ebben az évben mutatták be ugyanis a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című amerikai western filmet, amely egy vadnyugati fosztogató banda életét mutatja be, ám a törvény őrei, a sheriffek megunják a garázdálkodást, és fejvadászokkal együtt indulnak levadászni a túlságosan elszemtelenedett rablópárost. Hogy milyen zene is passzolt akkoriban ehhez a filmhez, azt már is mutatom itt a Best FM-en, egykori kedvenc filmzenéjén között.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Butch, ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felér egy házassággal.
4: Butch! Mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt, rabolt.
3: Te aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
0: Best FM.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 32.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 30.

magyar alternatív dalköltészet egyik legismertebb klasszikusa, a Csillag vagy Feske című dal, a Kispál és a Borz énekesétől Lovasi Andrástól szólt az elmúlt percekben, amely az idők során a Csík zenekar feldolgozásában is tett egy lépést a népdallá válás útján. A zenekar sikereit Lovasi András jellegzetes énekének és a szokatlan szürrealizmusba hajló dalszövegeinek is köszönheti. A vajdasági születésű Rózsa Magdi számos díjat kapott már pályafutása alatt, aki ezt többek között énekesi dalszerzői munkásságával, karitatív, elesetteket segítő tevékenységével is kiérdemelte. 2016-ból ez már az Április című dal.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 16-17. Kunmadara sereptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
3: Megszemtort a műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mikepércs, Szél utca 28.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben, köztük a bíróságokon és az egyetemen. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
6: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
7: Eurotop 40.
8: A 28.

0: egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 27.

0: Egy jó dallal.
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
3: Eurotop 40. A 25.

Az elmúlt percekben a 80-as évek elején jártunk, ekkor alakult meg Los Angelesben a Bangles nevű lánycsapat, és ekkor rögzítették első dalukat The Real World címmel, ami még nem hozta meg a várva várt áttörést. A Bangles a világ egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb női zenekara. A világ sikere 2 évet kellett várni a lányoknak, mert 86-ban az imént hallott Manic Monday című dal beütött. Ez az a dal, amely egészen biztosan elhangzik egy hétfői napon a Föld valamelyik rádiócsatornáján. A Blue nevű formáció és a nemzetközileg elismert szuperstár Elton John összeálltak. Elton 76-os nagyslágere a Sorry Seems to Be című szerzemény új verziójának elkészítése kedvéért. A közös munka lehetősége akkor merült fel a srácokban, amikor Lil Ryan-nak, a fiú csapat egyik tagjának az az ötlete támadt, hogy a Blue-nak ezt a régi slágert érdemes lenne feldolgoznia. Érkezik tehát Elton John és a Blue közös dala Sorry Seems to Be, amely 2003-ban hódította meg a világot újra.

0: A debreceni Desperado 2002-ben dobta piacra második Gyere és álmodj című dalát, ami megjelenése után hamarosan aranylemez lett, és ezzel egy időben az első albumuk is elérte az arany minősítést. 47 éves korában örökre elment Cipő, ma a Republik frontembere, a magyar zene élet egyik meghatározó személyisége. Halála az egész országot megrendítette, dalai nagy része pedig új értelmet nyertek. Érezhetők bennük a búcsúzás, amelyet még életében megfogalmazott. Ilyen volt például a most következő, ha még egyszer láthatnám című dala is.
1: Ha megkérdeznék,

lennék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Eurotop 40.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
3: Ha a PAP Optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP Optika, Batthyány utca 10.
4: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyos bothat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
10: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
8: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE verseny

0: Szülői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Számolt be az eseményről a Dehír portál. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
2: Most is veled
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: legjobb zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 13.

0: Tej.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.
1: Eurotop 40. A 11.

George Michael kétszeres Grammy-díjas angol énekes dalszerző az 1980-as években lett népszerű, amikor is megalapította a Wham nevű popduót egykori iskolatársával. Az elmúlt percekben a Careless Whisper című dala szólt, amely az amerikai Billboard listán 8-szor tudott az élre törni. George Michael egyébként haláláig az ész elleni küzdelem egyik élharcosa volt. Szinte üstökösként robbant be 2005-ben az álmos téli hónapokban Kemaru első nagy slágerével, a Fam Like You-val, amely pillanatok alatt a rádiók és a diszkók legnagyobb kedvence lett, időközben pedig az évdala kitüntető elismerést is megszerezte, mi pedig már is meghallgatjuk 2005 egyik number one slágerét itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en. Eurotop 40. A nyolcadik.

1983. októberét írunk, amikor is Végvári Ádám és Csepregi Éva a Neoton Familiából elnyeri a Yamaha Fesztivál nagydíját a Most halott holnap hajnali című dallal. Itthon pedig évről évre piacra dobtak egy-egy Neoton Familia stúdióalbumot, amely minden évben garantálta a slágereket. Az Eurotop 40 eheti legjobb 5 dalát nem sokára felfedjük a Best FM hallgatói előtt, de csak a Unique dala után, amely szintén egykori hazai kedvencként erősíti a listánkat. A Unique ugyanis a hazai könnyűzenében egyedülálló hangzásvilágával, intellektuális szövegvilágával és előremutató hangszerelésével hódította meg a közönséget, na és persze Völgyesi Gabi kitűnő hangjával.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
1: Mágszemtorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
3: Május 16-17. Kunmadara Sereptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.

0: a Best FM-en.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Idén is nagy sikert aratott a DEAC hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczi utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: Egy 2010-es klub kedvenc. Kicsit újra gondolva. A dal címe változatlanul. Turn the lights off.
4: Kilencedik lett.
5: David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I közöse. A Gone, Gone, Gone. Styles újdonsága.
4: Hetedik ezen a héten.
5: A Stranger Things Steve Harringtonja, művész nevén Joe, dala pedig az End of Beginning.
4: Hatodik, Ray, aki nagy hívvel keresi a nagyőt. Ötödik, Taylor Swift és a Fate of Aphelia.

0: második lett. Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
1: Top 40.
2: Eheti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
2: Az első
0: Bruno Mars újdonsága, I Just Might.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Pálma nevű hallgatóinkat! A Pálma női név, újabb keletű névadás a Pálma növény nevéből. Egyik jeles képviselője névnek Gyimesi Pálma színésznő, a Vígszínház társulatából, a másik Ön kedves Pálma, aki most a rádiót hallgat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető vosgépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A Slágerek Rádiója

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

Köszöntjük Pálma nevű hallgatóinkat! A Pálma női név újabb keletű névadás a Pálma növény nevéből. Egyik jeles képviselője névnek Gyimesi Pálma színésznő, a Vígszínház társulatából, a másik Ön kedves Pálma, aki most a rádiót hallgat.

0: plusz vas.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
3: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a debreceni egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
2: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
1: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
3: Making my way downtown, walking fast, places pass and I'm homebound.
0: Egy fiam zene most

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Halló!
3: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
2: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

valósnak hittem eddig, most felborult, bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható, pofon még nem csattant.